0: Na jara ho ko shuli no nyenyevu. Eh gajingi to luka Jesus uri nyenyevu.
1: Akwai
0: no big chef uri nyende lagbe.